0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók! A Rádió Burgeland stúdiójából Bányi Kriszta köszönti Önöket. Ahogy azt már a hét közepén ígértem, ma beszámolunk a tegnapi bécsi Szent István ünnepről, amelyre ezúttal is több száz magyar látogatott el. De jön egy kis ízelítő a ma esti Magyar Magazin adásunkból is, ahol először Fraknóvára kerül a középpontba, majd a nyár derekán Bécsben megtartott néptánctábort idézzük fel. Augusztus 20-a a magyarok egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, immár több évtizedes tradíciója van annak, hogy ezen apropóból az ünnepnapot követő szombaton szentmisét tartsanak Bécsben. Idén sem volt ez másképp, tegnap több száz magyar hívő gyűlt össze a Szent István székesegyházban, ahol ezúttal Udvardi György veszprémi érsek

0: Ebben kezdődött a körülbelül másfél órás Szentmise, ahol idén is több száz magyar hívő töltötte meg a Stefánzdom sorait. A Szentmisét celebráló érseket, dr. Udvardi Györgyöt, a misét követő agapén volt alkalman megkérdezni a személyes benyomásairól.
1: Nagyon érdekes a püspöki hivatás, mert részben egyházmegyéhez kötődik, részben pedig egyetemes küldetése is van. Amikor egy ilyen ünnepen részt veszek, akkor ez az egyetemesség mutatkozik meg. Itt elsősorban a magyar ajkú hívek felé, illetve azok felé, akik hazájuktól távol, bármilyen oknál fogva, tanulás, munka, korábbi kiköltözés okán távol élnek, és nagyon nagy erő és ajándék az, hogy Szent István király ünnepe összegyűjt bennünket. Külön öröm, hogy Veszprém történelmi okok miatt Szent István királynak, Gizellának, illetve Szent Imrének is az otthona. És amikor Szent Istvánt ünnepeljük bárhol a világban, akkor ezt egy picit én magam is sajátomnak érzem.
0: A Szent Mise egyik kulcspillanata az új kenyér megáldása volt, amit az előző évekhez hasonlóan idén is a Hajdú-Bihar megyei Palmazújvárosból hoztak.
2: Én Fülep Ádám vagyok, a cégvezető. Édesapám és édesanyám kezdte a péküzemet, és onnan érkeztünk Palmazújvárosra, és reggel hoztuk a friss meleg kenyeret ide Bécsbe, a Stefánzdomba, ahol a magyar kenyereknek az illata be atmoszférizálta az egész dómot, és utána pedig itt 260 kis fél kilós kenyeret osztottunk szét a hívőknek.
3: Hányadik alkalommal hozzátok ti a kenyeret?
2: Nekünk ez minden évben óriási megtiszteltetés, hogy erre felkérnek bennünket, idén negyedik évben vagyok kint. Minden évben én elmondom, ez egy óriási családi és összefogás és a magyaroknak az egész ünnepsége, és én minden évben más személyt és barátaimat, családomat hozom el magammal, hogy ők is át tudják élni ennek a szellemét. És most is két nagyon-nagyon jó barátomat hoztam el a családommal együtt, és ők azt mondták, hogy ilyen élményben nem biztos, hogy volt még részük, mint amit itt át tudtak élni.
0: Wurst Erzsébet, az ausztriai magyarok gazdasági érdekközössége, a Kaláka Klub elnöke idén 5. éve szervezi a jeles ünnepnappal egybekötött rendezvényt. Számára az a legfontosabb, hogy ezt a több évtizedre visszanyúló tradíciót a következő generációk is tovább vigyék.
4: Nagyon szép volt, és én nekem az a lényeg, hogy tényleg elérjük azt, hogy ez a tradíció megmaradjon. Három városban van erekje, Budapest, Krakó és Bécs. Hát akkor legyünk büszkék, és mondjuk azt, hogy akkor ez most marad. Úgyhogy én nekem ez volt az egész indítatásom, és itt nem rólam van szó. Tehát itt arról van szó, hogy a munkát el kell végeznünk, és meg kell keresnünk a fiatalságot. Most is sokan segítenek, hála Istennek, ezért tényleg hálás vagyok. De még mindig nem az a segítség, ami kellene. Tehát nekünk az kellene, hogy tényleg beszálljanak évközben is.
3: Volt valami különleges szervezés, illetve eltérés az eddigi évekhez képest?
4: Mi minden évben túllépjük a határt, az a jó, hogy szóval én azt hittem, hogy az idén kevesebben leszünk, sok mindenért, nem igaz, megint többen voltunk, mint tavaly, tehát olyan 900 ember itt volt ma, úgyhogy ez azért egy nagy eredmény annak, de gondolom, hogy ez a maga az ünnepnek az értéke, tehát az, hogy Szent István azért Szent István, és az, hogy itt egy gyerekje van, ezt szeretnénk ugye minden évben valahogy. Ez egy tradíció volt, és tradíció maradjon. Tehát ez a lényeg ennek az egész misének. És az, hogy minden évben találunk püspök urat, aki megtisztel bennünket, most az érsek úr volt. Ez meg külön egy megtiszteltetés nekünk.
5: Rádió Burgenland.
6: A Fortenstein-Fraknói vár új kiállítása első Eszterházy Pál herceg különleges Mária tiszteletébe enged betekintést. A Mária a mennyek királynéja első Eszterházy Pál herceg Mária tisztelete című tárlat olyan műtárgyakat mutat be, amelyek egykor a herceg életének és mindennapi vallásgyakorlásának részét képezték. A kiállításról készült riportot Weber Katalin állította össze.
7: Rendkívül vallásos volt, és a vallásossága már gyermekkorától megmutatkozott, édesanyjától, Nyári Krisztinától, akinek a szobájában volt állítólag az a szobor, amelyet később fia Eszterházy Pál a Boldogasszonyi Bazilikának ajándékozott, és ahova most is zarándokok százezrei járulnak és fejezik ki

0: tiszteletüket. És ez a szoborhoz Nyári Krisztina rendkívül sokat imádkozott a Fraknóvárában található szobájában, másolata olajfestményben, itt található a kiállításban, és a szobornak a másolata is szintén, amit később Eszterházy Pál a lakószobájában is tartott itt a várlakószobájában. Hát a magyarok oltalmazója Patrona Hungarie, aki természetesen Eszterházy Pál számára is nagyon fontos volt. Már gyermekkorában a jezsuitáknál tanult Nagyszombatban, és például itt látható az a festmény, amely a gyerekkori portréját ábrázolja, hiszen a jezsuita kollégiumban iskoladrámákban szerepelt, és főleg bibliai történeteket adtak elő, Judit és Holofernész történetét, ahol Judit alakja igazából Szűz Máriát testesíti meg, egy lélektani hidat képezve Szűz Mária felé. Szűz Mária a magyarok oltalmazója, és az ellenség Holofernész pedig az ellenséges török csapatokat személyesítette meg szimbolikusan ebben az iskola drámában. Úgyhogy már gyerekkorától fontos volt neki Szűz Mária.
1: Szembetűnő, hogy több tárgy is utal a Mária Celli bazilikára.
0: Például a Mária Celli templomnak a kegyképéből több másolat is található itt, amelyet 17. században Eszterházy Pál rendelt meg másolatként, és ezeket is az ő hálószobájában tartotta. Ennyire tisztelte a Mária Celli kegyképet. Ezek pedig csont filigrán díszítéssel készült Mária oltárok főleg. Itt látható például a Mária Celli kegyképnek a kicsinyített mása ezen a csont filigrán díszített oltáron, szalma ornamentikával készült egy része. És ami a különlegessége ennek az apró oltárnak, hogy Krisztus keresztjének, Szent keresztjének egy darabja látható ebben az erekje tartóban itt mellette, az eredeti dokumentumokkal is egy pecséttel rajta, amit valószínűleg Eszterházy Pál, aki megszerzett a 17. század végén.
2: Idén nyáron sem maradhatott el Bécsben a Napraforgók, Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület és a Bécsi Magyar Iskola Egyesület közös tábora, ahol a gyerekeknek ezúttal arra nyílt lehetőségük, hogy moldvai táncokat tanulhassanak. Többen a táborozó gyerekek közül már sokadjára vettek részt az egyhetes programon, de természetesen idén is akadt olyan gyermek, akinek ez volt az első néptánc tábora. Buder Berta összeállításából jöjjön most egy rövid részlet.
3: Van kedvenc táncotok?
4: Igen, az ördögő kutya.
5: Igen, meg a kecskés.
3: És azok pontosan milyenek, el tudjátok mondani?
4: Hát az ördögő kutya...
5: Az ördögő kutya az ilyen sok ugrálós.
4: Ez a kecskés, ugráló, az meg egy játék.
5: Játék, igen.
6: Nekem a kedvenc tánc az ördögő kutya, mert ott úgy... Nekem azt tetszik, hogy olyan... Sok lépés van, és jól néz ki.
7: Király Andrea, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület pedagógiai vezetője elmesélte, hogy az idén kifejezetten nagy volt az érdeklődés a táborok iránt.
8: Idén nyáron 6 tábor kerül megrendezésre nálunk. Ez azt jelenti, hogy szinte minden héten van valamilyen foglalkozás a gyerekeknek. Ez nem azt jelenti, hogy minden korosztálynak egész nyáron biztosítunk foglalkozásokat, hanem megpróbáltuk úgy kihasználni a termeinket, hogy mindig a lehető legoptimálisabb feltételek legyenek adottak a gyerekeknek. A legkülönbözőbb témákban vannak táboraink, volt egy Meserejtélyek című tábor, ami mesék köré volt felépítve, van néptánc tábor, van média tábor, van idén először óvisoknak tábor, ahova nem csak az egész pici gyerekeket várjuk, hanem vártuk a szülőket is, amennyiben ők is szeretnének csatlakozni ehhez a foglalkozáshoz. Lesz még egy kreatív táborunk is augusztus vége fele, és a legutolsó héten pedig magyar, mint idegen nyelv kurzusok lesznek gyerekeknek.
7: Sokaknak a táborok nem csak napközis elfoglaltságot jelentenek, hanem fontos szerepet játszanak a magyar kultúra és a magyar nyelv ápolásában is.
8: Vannak olyanok, akik tényleg szinte egész évben várják a tábort, és nyilván ők az első feliratkozók, már januárban félig telve a tábor, mert amikor kiírjuk fél órán belül, már ott vannak ezek a visszajáró gyerekek. Ők nagyon szeretik a tanárokat, vagy magát a táncot, vagy azt a gyerekcsapatot, akik egyébként rendszeresen járnak ezekre a rendezvényekre, ezekbe a táborokba, és hát mindig vannak újak, és őszintén mondom, hogy az újaknak örülünk legjobban, mert ezek olyan gyerekek, akiknek évközben nincs lehetőségük magyar anyanyelvi oktatásra járni, akár hozzánk, akár a másik egyesületekhez, és így legalább nyaranta kapnak egy kis pluszt az anyanyelvükön, amit vihetnek magukkal a felnőtt korukba.
9: Időjárás.
2: Többnyire száraz, de részben felhős idő várható ma este. Az éjszaka folyamán a felhőzet fokozatosan sűrűsödik. Kifejezetten hűvös lesz az éjjel. A gyenge szél mellett a hőmérséklet 16-12 fokra csökken. Holnap, hétfőn aztán újra meleg és időnként napos idő várható. Délután több napsütés lesz, a sűrű felhőmezők főként kora reggel és délelőtt lesznek. Csak helyenként érezhető enyhe szél, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Bár a Magyar Hírmagazin műsorideje lassan lejár, de tudják, a német nyelvű híreket követően én visszatérek a stúdióba, és folytatjuk adásunkat az egyórás zenés műsorunkkal, a Magyar Magazinnal. Akkor is számítok a figyelmükre, maradjanak hát velem!

0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Az elmúlt hétvégén talán hallgatóink közül is többen jártak zarándoklaton, Mária Celben vagy Boldogasszonyban. Esetleg gyógynövény áldáson vettek részt. Augusztus 15-e ugyanis Nagy Boldogasszony napja, Szűz Mária mennybevételének ünnepe, amelyhez számos vallási hagyomány és szokás kapcsolódik. Az ünnep különösen kedvelt a magyarok körében, hiszen Mária a magyarok oltalmazója. Talán kevesen tudják, hogy első Eszterházy Pál herceg is Nagy Mária tisztelő volt. A Fortensteini Fraknói várban most egy új kiállításon olyan műtárgyakat mutatnak be, amelyek egykor a herceg életének és mindennapi vallásgyakorlásának részét képezték. A Mária, a mennyek királynéja, első Eszterházy Pál herceg Mária tisztelete című tárlatra Weber Katalin látogatott el, így most önöknek is bemutatjuk ezt.
2: A fraknói várhoz megérkezve, már a vár előtti parkolóban egy újonnan restaurált Mária oszlop fogadja a látogatót. Az oszlop 1694-ben első Eszterházy Pál megbízásából készült, és azt hivatott jelképezni, hogy a herceg számára Mária nem csupán egy vallási alak volt, hanem egész életén át jelenlévő oltalmazó. Az oszlopnak szinte kicsinyített mása, a kiállítás első darabja is, meséli Zámbó Júlia tárlatvezető.
3: A Mária szobrot látjuk egy órával, ami eredetileg egy relikvia tartó, és Eszterházy Pál kincstárában kapott eredetileg helyet. Elefántcsontból készült, ezüstözött, aranyozott és drága kövekkel díszített. A hős Szűz Mária, aki legyőzi a sárkányt, az ellenség szimbólumát, és a négy angyal, aki pedig négy állatot szimbólumokkal, természetesen szintén Szűz Mária mellett. Látjuk például a sárkányt, az éhínségnek a szimbólumát, látjuk az oroszlánt, a pestisnek a szimbólumát, a kígyó, az eretnekség szimbóluma, és a baziliszkus pedig a háborúnak a szimbóluma a négy állat formájában, Szűz Mária pedig a tetején.
2: A kiállított tárgyak többsége az Eszterházy kincstárból származik, melyet a 17. században a művészet és a csoda kamrájaként emlegettek. Láthatóak itt festmények, alabástromból, borostyánból készült Mária szobrok, erekjék, kegytárgyak, kiadványok. De honnan is ered Eszterházy Pál Mária tisztelete?
3: Rendkívül vallásos volt, és a vallásossága már gyermekkorától megmutatkozott, édesanyjától, Nyári Krisztinától, akinek a szobájában volt állítólag az a szobor, amelyet később fia Eszterházy Pál a Boldogasszonyi Bazilikának ajándékozott, és ahova most is zarándokok százezrei járulnak, és fejezik ki tiszteletüket. És ehhez a szoborhoz Nyári Krisztina rendkívül sokat imádkozott a Fraknóvárában található szobájában. Másolata festményben, itt található a kiállításban, és a szobornak a másolata is szintén, amit később Eszterházy Pál a lakószobájában is tartott itt a vár lakószobájában. Hát a magyarok oltalmazója, Patrona Hungárié, aki természetesen Eszterházy Pál számára is nagyon fontos volt. Már gyermekkorában a jezsuitáknál tanult Nagyszombatban, és például itt látható az a festmény, amely a gyerekkori portréját ábrázolja, hiszen a jezsuita kollégiumban iskoladrámákban szerepelt, és főleg bibliai történeteket adtak elő, Judit és Holofernész történetét, ahol Judit alakja igazából Szűz Máriát testesíti meg, egy lélektani hidat képezve Szűz Mária felé. Szűz Mária a magyarok oltalmazója, és az ellenség Holofernész pedig az ellenséges török csapatokat személyesítette meg szimbolikusan ebben az iskola drámában. Úgyhogy már gyerekkorától fontos volt neki Szűz Mária.
2: Szembetűnő, hogy több tárgy is utal a Mária Celli bazilikára.
3: Például a Mária Celli templomnak a kegyképéből több másolat is található itt, amelyet 17. században Eszterházy Pál rendelt meg másolatként, és ezeket is az ő hálószobájában tartotta. Ennyire tisztelte a Mária Celli kegyképet. Ezek pedig csont filigrán díszítéssel készült Mária oltárok főleg. Itt látható például a Mária Celli kegyképnek a kicsinyített mása ezen a csont filigrán díszített oltáron, szalma ornamentikával készült egy része. És ami a különlegessége ennek az apró oltárnak, hogy Krisztus keresztjének, Szent keresztjének egy darabja látható ebben az ereklyetartóban itt mellette, az eredeti dokumentumokkal is egy pecséttel rajta, amit valószínűleg Eszterházy Pál, aki megszerzett a 17. század végén.
2: Itt egy zenebox van elrejtve, ha ide érünk, akkor muzsika is felcsendül, Eszterházy Pál szerzeménye, mely hogy is lehetne másképp, szintén Mária tiszteletére íródott egyházi énekek, a Harmonia Celestis, a barokk magyar zenetörténet egyik legjelentősebb alkotása.

0: itt látható az eredeti kotta, de sok-sok kiadvány is, melyeket részben Eszterházy Pál maga írt, illetve fordított.
1: Ez ami az egyik legérdekesebb, hogy azt ábrázolja, amikor Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának, és itt a háttérben, mintha Fraknóvárának a szimbóluma lenne látható, egy olyan kiadványban, amelyet Eszterházy Pál alkotott. Úgyhogy mindenhol megjelenik ez a történet. Úgyhogy ha magyaroknak meséljük ezt a történetet, nem kell bemutatni, hogy miért Szűz Mária tisztelet, hogy mindenki tudja. És felül pedig az a kép látható, ahol ott van az Eszterházy hercegi címer bal és jobb oldalt, és fölötte pedig latin nyelvű felirat, Regina Hereditata Hungariae Ora pro nobis. Magyarok örökös királynőle, imádkozzál érettünk. Ez a kép a kápolnában volt állítólag. Az egyik legnagyobb irodalmi sikere látható itt, Boldogságos Szűz Mária szombatja, avagy Minden szombat napokra való ájtatosságok 11-szer jelent meg németül, és különböző nyelveken, például horvátul is megjelent, oroszul is megjelent, úgyhogy ez a legnagyobb irodalmi sikere, szombati napokra való imádságok, tanítások, főleg Szűz Mária tiszteletéhez kapcsolódóan szintén. Egy igazi polihisztor volt, tehát írásai, költeményei, festményei, sőt a zeneműve, amiről már beszéltünk, a Harmonia Coelestis, és szerintem nem okozott túl nagy gondot neki, hogy több nyelven lefordítsa, több nyelvből lefordítsa ezeket a történeteket. Akkoriban az Atlas Marianus, amit ugye latinból lefordított magyar, ez nagyon különlegesnek számított. Ez egy kis kézi könyv, aminek aztán a magyar kiadvány és kiegészítése. Talán, ha az eredeti magyar címet felolvashatom, ez is különleges. Az egész világon levő csodálatos, boldogságos szűz képeinek röviden föltett eredetei. Az eredeti 17. századi cím. Régies magyarral. A hivatalos nyelv a német volt, és hát természetesen az Eszterházy család egy magyar nemesi család, és fontos volt nekik, hogy anyanyelvükön is tudják olvasni a Szűz Mária kegyképek történeteit.
0: A kiállítás talán két legkülönösebb darabja, két nagyméretű ikon, különösen az egyikhez fűződik több anekdóta is, mondja Zámbó Júlia.
1: Egyiptomi Mária, aminek az eredetét a keresztes háborúkból Szent Lajos hozta Franciaországba, és Eszterházy Pál hercegi rangra való emelése után egy másolatot készített ebből, gyönyörű üvegrészekkel díszített ikon látható itt, és a krétai Szűz Mária, amelynek eredetét 16. században Krétáról ismerjük, és a történet kapcsolódik hozzá, hogy török fenyegetés miatt állítólag megpróbálták a krétai Szent Miklós templomot aláaknázni a törökök, és ez az ikon, ami ott volt a templomban, leesett, és ezzel felhívta a figyelmet erre az elfoglalási kísérletre, és ezért tudtak ellenállást tanúsítani. Később pedig elvitték a 17. században a bécsi Szent Mihály templomba, ahol az ottani gondnok állítólag a krétai Szűz Mária kegyképhez való imája után meggyógyult a pestisből. És ennek a képe, másolata látható itt a várban, ami valószínűleg szintén Eszterházy Pál megrendelésére készült. Állítólag, amikor ezt az ikont szovjet katonák meglátták, amikor a 20. században itt a háború viharos történeteiben megjelentek, akkor levették a sapkájukat, keresztet vetettek, és bedeszkázták a várat, és felírták, hogy nem jöhet ide be senki. Úgyhogy Szűz Máriának ezt is köszönhetjük.
0: A tárlat német és angol nyelvű, a pénztárnál azonban illusztrált magyar nyelvű prospektus is kapható. A vár magyar nyelvű idegenvezetői pedig további információkkal bármikor segítik a magyar látogatókat, mondja Döbrösi Kovacsics Katalin, az Eszterházy Betrébe sajtós munkatársa.
2: Fraknóvára október 31-ig látogatható, több magyar vezetés is indul, illetve a második emelet önállóan látogatható. A második emeleten látható ez a kiállítás is, amit az imént megtekintettünk. Nagyon szeretik a következő eseményt, ami szeptember 26-27-én kerül megrendezésre, a szinte már hagyományosnak számító sárkányünnep, amit nagyon szeretnek a családok, a gyerekek. Várjuk ide is a magyar látogatókat, egy külön rejtvénypályával készülünk, lesznek vidám feladatok, amiket meg kell oldani, és ugyanezen a napon lesznek magyar nyelvű vezetések is.

0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Idén nyáron sem maradhatott el Bécsben a Napraforgók, Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület és a Bécsi Magyar Iskola Egyesület közös tábora, ahol a gyerekeknek ezúttal arra nyílt lehetőségük, hogy moldvai táncokat tanulhassanak. Többen a táborozó gyerekek közül már sokadjára vettek részt az egyhetes programon, de természetesen idén is akadt olyan gyermek, akinek ez volt az első néptánc tábora. A legfiatalabbak 5-6 évesek voltak, sőt, olyanok is jelentkeztek, akiknek ez a hét nem csak a tánctanulásról szólt, hanem arról is, hogy magyar szót halljanak. A tábor vezetői Veres Tamás, a Napraforgócskák gyerektánccsoport tanára, valamint Orbán Dalma, aki már 3. éve oktatója ennek a néptánctábornak. Buder Berta riportja következik.

0: Elindultam szőrt kötni, Szeberinda, Rinda. Éneklik két sorban táncolva a gyerekek, amint beléptem a terembe, ahol 5 napon keresztül Veres Tamás és Orbán Dalma moldvai néptáncokra és népdalokra tanítja a résztvevő gyerekeket. Mindketten régóta művelik a néptáncot, idén másodszor vezeti közösen a tábort.
1: Ti hány éve néptáncoltak, vagy hány éve vagytok a Napraforgók néptánc csoport tagjai?
2: A Napraforgóknál én 3 éve vagyok, azt hiszem, igen. Viszont előtte még Magyarországon is táncoltam, talán 7 éves korom óta, úgyhogy jó régen, ilyen 10 sok éve. Igen.
1: Milyen érzés, úgymond így idézőjesen otthonról kihozni ide ezeket a táncokat, és itt Ausztriában tanítani gyerekeknek őket?
2: Igazából nem is gondoltam, hogy így ebbe én így belecsöppenek, tehát hogy a táncolni nagyon már eleve úgy jöttem ide, hogy tudtam, hogy van itt ez a Napraforgók, és ide mindenképpen szeretnék jönni, úgyhogy a néptáncot mindenképpen szerettem volna folytatni. Ez, hogy így a gyerekeket tanítani elkezdtem, ez így majd, hogy nem véletlenül alakult ki, hogy pont elment az előző tánctanár, aki volt nekik, és akkor kerestek ők is tánctanárt, és megkérdeztek egyszer, és én meg igen mondtam, úgyhogy de nagyon-nagyon örülök, hogy végül ezt így elvállaltam, mert nagyon-nagyon jó csinálni.
1: Hányadik alkalommal tartotok néptánctábort?
3: Hát Tamással együtt második évünk, igen. És én már tartottam előtte egy másik srácot, így a 3. évem.

0: hogy a moldvai, illetve a gyimesi táncokra esett a választásotok itt a néptánctáborban az oktatásra?
1: Moldvai táncokat tanítunk most. Igazából ezek ilyen viszonylag egyszerű lépések, de nagyon élvezetes táncok, és a gyerekeknek, akik még nem nagyon táncoltak, vagy akik úgy most kezdik, ezeket viszonylag könnyű megtanítani, de mégis nagyon lehet élvezni, mert szeretik úgy körbe táncolni, meg nagyon jók az énekek is rá, úgyhogy igazából így ezért, hogy nem is olyan nehéz, viszont nagyon élvezetes. Szerintem bírják is, meg szeretik is a moldvai táncot, én úgy veszem ki, hogy azért szünetekbe is kérik, hogy rakjuk be a zenét, és akkor teljesen maguktól is elkezdenek táncolni, úgyhogy én úgy látom, hogy élvezik.
0: A gyerekek a mikrofont látva többen is odajöttek hozzám, így őket is megkérdeztem, hogy milyenek az eddigi benyomásaik az itt töltött hétről.
2: Van kedvenc táncotok?
3: Igen, az ördögök útja.
4: Igen, meg a kecskés.
2: És azok pontosan milyenek, el tudjátok mondani?
3: Hát az ördögök
4: útja. Az ördög útja az ilyen sok ugrálós,
3: ez a kecskés az meg egy
4: igen, a kecskés az meg játék, igen.
5: Nekem a kedvenc tánc az ördög útja, mert ott úgy nekem azt tetszik, hogy olyan sok lépés van, és jól néz ki.
0: Király Andrea, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület pedagógiai vezetője elmesélte, hogy az idén kifejezetten nagy volt az érdeklődés a táborok iránt.
6: Idén nyáron 6 tábor kerül megrendezésre nálunk. Ez azt jelenti, hogy szinte minden héten van valamilyen foglalkozás a gyerekeknek. Ez nem azt jelenti, hogy minden korosztálynak egész nyáron biztosítunk foglalkozásokat, hanem megpróbáltuk úgy kihasználni a termeinket, hogy mindig a lehető legoptimálisabb feltételek legyenek adottak a gyerekeknek. A legkülönbözőbb témákban vannak táboraink, volt egy Meserejtélyek című tábor, ami mesék köré volt felépítve, van néptánctábor, van médiatábor, van idén először óvisoknak tábor, ahova nem csak az egész pici gyerekeket várjuk, hanem vártuk a szülőket is, amennyiben ők is szeretnének csatlakozni ehhez a foglalkozáshoz. Lesz még egy kreatív táborunk is augusztus vége fele, és a legutolsó héten pedig magyar, mint idegen nyelv kurzusok lesznek gyerekeknek.
0: Sokaknak a táborok nem csak napközis elfoglaltságot jelentenek, hanem fontos szerepet játszanak a magyar kultúra és a magyar nyelv ápolásában is.
6: Vannak olyanok, akik tényleg szinte egész évben várják a tábort, és nyilván ők az első feliratkozók, már januárban félig telve a tábor, mert amikor kiírjuk fél órán belül, már ott vannak ezek a visszajáró gyerekek. Ők nagyon szeretik a tanárokat, vagy magát a táncot, vagy azt a gyerekcsapatot, akik egyébként rendszeresen járnak ezekre a rendezvényekre, ezekbe a táborokba. És hát mindig vannak újak. És őszintén mondom, hogy az újaknak örülünk legjobban, mert ezek olyan gyerekek, akiknek évközben nincs lehetőségük magyar anyanyelvi oktatásra járni, akár hozzánk, akár a másik egyesületekhez. És így legalább nyaranta kapnak egy kis pluszt az anyanyelvükön, amit vihetnek magukkal a felnőtt korukba.
0: Dalma is elmesélte, hogy miért tartja fontosnak a magyar nyelvű táborok megrendezését.
2: Ezek a gyerekek itt Bécsben élnek általában, és akkor ők is megismerkednek más magyarokkal is, meg ők is fenntartják ezt a hagyományt. Én például itt születtem, és én ebbe beleszülettem, és nagyon hálás vagyok, hogy megtanultam ezeket a dalokat, a magyart, nagyon sokat fejlődsz a szókincsed és az énekek által.
0: Dalma ugyan Bécsben nőtt fel, de ez nem minden táborvezető esetében van így. Király Andrea erről is mesélt egy kicsit.
6: A néptánctáborban is igyekszünk mindig bécsi tanárokat választani. Ez nem minden évben sikerül, hanem akkor keresünk Magyarországról vagy Erdélyből tanárokat, akik kapcsolódni tudnak. Itt azért is jobb, hogyha van mindig valaki, aki helyi pedagógus vagy tánctanár, mert egyszerűen a szabadidős tevékenységek, amik a próbák között vannak, könnyebben kivitelezhetők, hogyha olyanok vannak a gyerekekkel, akiknek van meg felelő helyismerete.
0: Olyanok is vannak, akik szívesebben szólalnak meg német nyelven, de a magyar nyelvű dalok ennek ellenére nem jelentettek kihívást nekik.
2: Hát nagyon érdekes, mert tényleg nem beszélnek magyarul, de például az énekeket éneklik ők is, közben nem is tudják, szóval átfordítom nekik az összes dalokat, meg mindent, amit tanultunk, hogy ők is tudják, hogy mit tanultunk, de most egyelőre éneklik, közben nem is tudják, hogy mit énekelnek, meg már tanultak is, meg hallják folyamatosan, hogy ki mit beszél, és már szerintem már most tanultak új dolgokat, szavakat, és már részben értik is, amikor mondjuk, hogy körben állunk, vagy ilyeneket már értenek, és igen, szóval gyorsan tanulnak ők is.
0: A néptánctábor utolsó napja egy gálával zárult, ahol a gyerekek bemutathatták a szülőknek és más hozzátartozóknak, hogy mi mindent tanultak az egyhetes táborban.
2: Éneklünk az elején hangszerekkel, amiket készítettek a gyerekek, és hát akkor jönnek a táncrendek egymás után, Moldvában vannak mindenféle táncfajták, szóval, hogy bulgáros, hojna, kezes, ilyeneket, és azok mennek egymás után, és igen, ezt így összeállítottunk egy műsort.
0: Izgultak a fellépés miatt?
7: Igen!
0: Igen, nem? Ki az, aki izgul?
7: Igen.
8: Én.
9: Nem olyan izgulok, mert múlt éven itt voltam.
0: Táborban a táncolás mellett más szabadidős tevékenységekre is jutott idő. Például kézműves és szabadtéri programokra is sor került.
2: Nagyon változatos a program, vagyis hát mindig játszunk is, meg táncolunk, meg éneklünk, meg kézműveskedünk, vagyunk a parkban, meg mesét olvasunk. Szóval nagyon sok mindent csinálunk, és szerintem így mindenki talál valamit, ami neki tetszik.
0: Egészen úgy tűnik, hogy a táncoláson kívül a többi program is elnyerte a gyerekek tetszését. Nektek hogyan tetszik a tábor?
10: Nagyon jó.
11: Finom az ebéd.
12: Kapunk nyalókát a végén.
0: A napközbeni benyomásokat az Egyesület Facebook oldalán tekinthették meg a szülők.
6: A legfrissebb információkat azokat mindig a Bécsi Magyar Iskola Egyesület, azaz Ungarischer Schulverein Facebook oldalán találják, de természetesen minden ilyen információ felkerül a mi honlapunkra is, illetve azokat a korábbi táborozókat, diákokat szoktuk értesíteni külön e-mailben, akik az előző években valami hasonló kurzuson részt vesznek mindenkinek a saját témájában.

Ezen az estén lassan a Magyar Magazin adásunk végére érünk, de az elhangzott riportokat hamarosan visszahallgathatják majd az ORF Magyarok podcast kínálatában is. Új adással pedig egy hét múlva jelentkezünk, vasárnap este, ahogy azt megszokhatták, 7 és 8 óra között. Én pedig most szerkesztő kollégáim nevében is megköszönöm, hogy minket választottak ezúttal is,